0: 木乃伊大人，他的诅咒又发作了。我倒要看看你们又想耍什么花样。诅咒，是伊洛国的诅咒。如果这次还不能解除诅咒，他就会让你变成一具木乃伊，沉睡下去，再也不能醒来。
1: 啊？那怎么办呀？
0: 他一直等的那个笔记本里有解除诅咒的方法，所以他刚才见到你们的笔记本才会那么激动。让我看看。
1: 这也没有，这也没有。
2: 我来，我是伊洛国后人，熟悉伊洛国文字。
0: 找到了，笔记上说受到诅咒的木乃伊会不停的吐泡泡。
2: 啊！让我看看。木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木